több évtizedes rossz vízgazdálkodás és az édesvízi ökoszisztémák pusztulása által előidézett vízhiány következményeit egyre inkább megszenvedi az élővilág és mi magunk emberek. Kiszáradnak a folyók és a vizes élőhelyek, ráadásul olyan ütemben termeljük ki a felszín alatti vizet, hogy az nem tud természetes úton pótlódni. A klímaváltozással pedig emelkedik az átlag hőmérséklet, ezért a vízkészletek további csökkenésével kell számolnunk Európában. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós javaslatokat vesszük sorra. Az európaiak és az európai régiók jelentős hányada szembesül azzal, hogy több vízre lenne szükség, mint amennyi rendelkezésre áll. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megállapította, hogy 2022-ben az EU népességének 34%-a, földterületének pedig 40%-a szenvedett vízhiányban. Már nem csak a déli államok érintettek. Ciprus, Görögország, Olaszország, Málta, Portugália és Spanyolország mellett északabbra is átgyűrűzött a válság, olyan régiókba, ahol korábban nem jelentett gondot a vízellátás. Ez több okra vezethető vissza. A környezetszennyezésen túl épp úgy szerepet játszik benne a vízkészletek túlzott kitermelése, mint az infrastruktúrák előregedése. A klímaváltozás is erőteljesen érezteti hatását. Elég, ha csak az egyre gyakoribb és egyre pusztítóbb aszályokra gondolunk. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nemrégiben egy jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa felszíni vizeinek mindössze egyharmada van jó környezeti állapotban. A vizeket leginkább a mezőgazdasági tevékenységek és a széntüzeléses erőművek szennyezik. A vízhiány messze menő gazdasági következményekkel jár. Az Európai Központi Bank arra figyelmeztetett, hogy az aszályok akár 15%-kal is csökkenthetik a gazdasági teljesítményt az euróövezetben. Több fontos ágazatra, így a mezőgazdaságra, a feldolgozóiparra és az energiaiparra is kihatnak. A helyzet súlyosságára való tekintettel az Európai Bizottság számos vízpolitikai intézkedést hozott. Az első és legfontosabb a 2000-ben elfogadott vízkeret irányelv, amely előírja a vízkészletek fenntartható használatát és védelmét. Az irányelv értelmében a tagállamoknak vízgyűjtő gazdálkodási tervet kell készíteniük és végrehajtaniuk, a veszélyeztetett területeken pedig aszálykezelési tervvel kell elősegíteniük a megelőzést és a kárenyhítést. Rendelkezések születtek emellett a vízmezőgazdasági célú újrafelhasználásáról és a vízhálózatokban tapasztalt szivárgások felszámolásáról is. Vízkészleteink megóvásához azonban további lépésekre lenne szükség. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint az lenne a legsürgősebb, hogy a meglévő követelményeket szigorúbban betartassuk, jelentősen változtassunk a gazdálkodási módszereken, csökkentsük a környezetszennyezést és helyreállítsuk az ökoszisztémákat. A vízhiánnyal és az aszályokkal az európai zöld megállapodás, és ennek nyomán több fontos uniós éghajlatpolitikai stratégia is kiemelten foglalkozik. Az Európai Unió pénzügyileg támogatja a tagországokat és hatóságaikat, hogy megoldást találjanak ezekre a problémákra. Az európai kutatásokat és innovációt finanszírozó Horizont 2020 és Horizont Európa programokon keresztül több mint 300 projekt részesült forrásokban. Az Európai Parlament meghatározó szerepet játszik a vízpolitika alakításában. A képviselők régóta kardoskodnak azért, hogy az EU-nak legyen egy átfogó stratégiája a vízhiány kezelésére. Azt szeretnék többek között elérni, hogy több beruházás induljon a vízhálózat és az infrastruktúra fejlesztésére, hogy a környezetvédelmi rendelkezéseket szigorúbban tartassák be a hatóságok, és hogy lehetőség szerint a természetes megoldások élvezzenek előnyt. Ilyen például a vizes élőhelyek helyreállítása. A parlament külön felhívta arra a figyelmet, hogy a vízkészleteket nem csak a környezet és saját egészségünk miatt kell védeni, hanem az az energiatermelés, a mezőgazdaság és az élelmezés biztonság szempontjából is fontos. A képviselők emellett a természet helyreállításáról szóló rendelet mielőbbi elfogadását sürgetik, mert az intézkedések révén javulna a talajok vízmegtartó képessége, csökkenne az árvízkockázat és helyreállnának a leromlott állapotú ökoszisztémák. Hangsúlyozták,
hogy konkrét célértékeket kitűzve mindenkitől meg kell követelni a víz hatékony felhasználását. További lépéseket várnak az Uniótól ahhoz is, hogy kevesebb vegyi anyag, gyógyszer, antibiotikum rezisztens baktérium, mikroműanyag, vegyi növényvédőszer és műtrágya szennyezze a vizeket. Európa folyó és állóvizein sokszor több ország osztozik, ezért a vízgazdálkodás mindenképpen határokon átívelő feladat. Az is közös erőfeszítést igényel, hogy alkalmazkodni tudjunk a vízkészletek és a vízhasználat esetleges jövőbeli változásaihoz. Többet kell áldoznunk a vízhálózatok fejlesztésére. Intelligens rendszerekre van szükség ahhoz, hogy valós időben ellenőrizni lehessen a vízminőséget és a vízfelhasználást. A képviselők ezért azt javasolják, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben már legyen elkülönítve egy alap a vízhiány kockázatának leginkább kitett régiók helyzetének javításához. A vízválságot csak együtt tudjuk kezelni. A politikai döntéshozóknak kiemelten kell foglalkozniuk a fenntartható vízgazdálkodással, és be kell tartatniuk a meglévő jogszabályokat, az iparnak pedig többet kell költenie hatékony technológiákra, és csökkentenie kell a környezetszennyezést. De mi magunk is sokat tehetünk azzal, ha változtatunk szokásainkon, és takarékosabban bánunk a vízzel. Érdemes beállni azok mellé támogatóként, akik segítenek megőrizni értékes vízkészleteinket. Az Európai Parlamenten ez nem fog múlni, de nagyon fontos, hogy lehetőségei és képességei szerint mindenki tegyen a közös ügyért. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.

0: Tell us what do you want. And I'll dance. Jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: A filmet a 76. Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be először 2023. augusztusában. A fesztivál fődíjának az Arany Leopárdnak az egyik esélyese volt, és végül elvitte a legjobb női főszereplő díját. A 64. Szaloniki Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Golden Alexander díjat. A Dahomey című dokumentumfilmet a francia-szenegáli rendező és színész Mati Diop jegyzi. Annak a 26 műkincsnek az útját követi nyomon, amely 2021 végén Párizsból indult vissza származási helyére, a Benini köztársaságba, az egykori Dahomey királyságba. Több ezer másik műtárgyal együtt ezeket is zsákmányul ejtették a francia gyarmatosítók az ország 1892-es leruhanásakor. Kérdés, hogy hogyan fogadják az ősi kincseket az egykori kifosztottak leszármazottai, hiszen ment tovább az élet, nekik pedig fel kellett építeniük saját országukat. Parázsvita indul erről az Abomey-Calavi Egyetem hallgatóinak körében.

A Dahomey francia, szenegáli és benini koprodukcióban készült. 2024. februárjában mutatták be először a 74. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol elvitte a legjobb filmnek járó aranymedve díjat. A Flow egy lett rendező Jeans Zilbalodis animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis vége a világnak, amely igencsak magán viseli az emberi élet nyomait. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való teremtés, kénytelen összefogni más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagymagányukban a vizen, és próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és leküzdeni a nehézségeket.

0: A Flow 2024-ben mutatkozott be a Cannes-i Filmfesztivál a Certain Regard válogatásában. Az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon ugyanebben az évben elnyerte a zsűri és a közönség díját, valamint játékfilm kategóriában a Gán Alapítvány filmterjesztői díját. Az Intercepti című dokumentumfilm Ukrajna 2022-es leruhanásának utóhatásait dolgozza fel. Az ukrán Oksana Karpovics írónő által rendezett filmben a pusztítás képei elevenednek meg. Ukrán falvakat, városokat, házakat és autópályákat látunk az orosz megszállók távozását követően. A képekre ráközelítve mégsem a rombolás és a halál tűnik fel, hanem az, ahogyan a táj ismét megtelik élettel. Ez reményt ad, mintegy ellensúlyozva, hogy manapság a médiában már-már hétköznapi történésekként jelenítik meg a háború borzalmait. A hang viszont szöges ellentétben áll a képpel. Az ukrán titkosszolgálat által 2022-ben lehallgatott telefonbeszélgetések fültanúi lehetünk. Halljuk, ahogyan orosz katonák az ukrán lövészárkokból hívják családtagjaikat.
1: Ti csó, szó domovol, hogy minél pohranyol, de?
2: Да нет, что ты? Что хранить-то? Рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Az Intercepti című filmet a Berlinale legjobb dokumentumfilmnek járó díjára is jelölték. A független zsűritől két külön méltatást kapott. Az Amnesty International filmdíj külön méltatását és az Ökumenikus díj külön méltatását. A Julie Keeps Quiet filmdráma a belga Leonardo van Dale első rendezése. Története a következő. Egy elit teniszakadémia fiatal tehetségeként Julie élete az imádott sport körül forog. Amikor edzője zaklatási ügybe keveredik és hirtelen fel is függesztik, a klub vezetői mindenkit arra kérnek, hogy mondja el, mit tud. De Julie inkább nem val szint.
3: Julie, is er iemand met wie je over deze dingen kunt praten?

0: Vi gaanacht na tráda le sclavathe, éis cinnte bhuachaint na bharchaíocht geal atá dul in áit arís sa lá atá na bhonn. Tá sé dhúlgas ar an galéir curu gune éireacht chinéach na sclavíochta.
1: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
0: Tá rólraí háteach ag an adachas ó thaobh cníochas agus raibh chléana a chóraach. Sé sin an fág a gur na náisiún aontaithe an méid san béime ar an dáta bhain le tionsna bhadachas a chur na luainte na glúnta atá le teacht fé chuisina agus iarbhirtí na sclábhíochta agus a legan béime na ceachtainna dála mímar ón dréibh se gúir san. Mar hápla, ceandas na príomh sliite chun tuiscint a thuairt do dhaoine agus feasacht a bhuascailt ná an ochlíocht chearta úsáid. Sé sin an fá le blianta beaga nós gur stop staraithe buint úsáid as an bhacail sclábhí agus gur thosníadar buint úsáid as an déirme dína fé chuirse ina anad. Déanann siad é sin chun béim a leagan ar an déanacht féin ar dhéan córas brúdóil na sclábhíochta a dhíthil i a bhaintos na daoine san. Tré thionsnamh amhail tionscail UNESCO bealaí na nína fé chuirse a seolog in 1994 agus láid náisiúnta na náisiún aontaithe a gcuine ar iospaiteag na sclábhíochta agus ar an drádáil trasatlantaic sclábhathe tá iarrachtaí anionamh chun stair agus tionnachar na trádála trasatlantaí sclábhathe agus na sclábhíochta domhanda a scrúdú. Sa bhreise sin, dógar na náisiún aontaithe na blianta 25 go 24 mar an deicéad idirnáisiúnta am dhaoine de bhunús na Hafrica chun aigethuairt ina dúlain leanúnacha a bhíonig daoine de bhunús na Hafrica, cineochas agus idirdhealú córasach in san áireamh. Tá sé mar aim leis an deicéad idirnáisiúnta san orm de cheartán duine chur chun cín, rann chuidú daoine de bhunús na Hafrica a cheilúra, agus creatíd le huaile chun an cineochas a chóraach a náirtú. Mí an bheitheh fethe, bí Parliament na Háirpa an chéad institúid idirnáisiúnta a d'aithin an trádáil trasatlantaic sclábhathe agus an sclábhíocht mar chuirinne in aghaidh na déanachta. I rúnach leach tromlach mór na bheisirí, iarraga institúidí agus beilstáid an aontais Eorpaig, éagáin na heimsire atá thart agus na cuirinne in aghaidh na déanachta a duine go gcoinne daoine gorma agus daoine de ghá a aithint go hoifigiúil. Is cuid mhór den rún san é an tadachas chomá, tás gur mullaig i measnithe eile. Stair na nína garma agus na nína de ghá a chur a curriculum scoile. I na haonta san, anois thart ar an gcúigiú lá fichid de bhí an bhórta gach bliain, agraíonn an líonra Eorpach a gcoinne an cineachas an tachtan frith cineachas agus éagsúlachta a gcófáirt leis na feisirí agus an comisiún Eorpach. Tá sé mar aim leis an tachtan san i measnithe eile, cuairt a bhargadais sochail tuartha agus sicóilíoch a thuairt de lucht na nína a doling an sclábhíocht. Tá tionnachar ag stair na sclábhíochta agus a haibhacht chinéach leanúnach ar ar sochaí fós sa lá atá na bhonn. Tá sé tátach go gcuinóimis ar an aimseir atá thart agus go ninimis comóra ar Ghníomhaithe a bhfuil Toussaint Louverture a bhí ina cheannaire sa chóraach a gcoinne na sclábhíochta a Háití. Tréad na dachas agus tréad Ghníomhaíocht chomhairdaithe ar an leibhéil idirnáisiúnta agus ar leibhéil an aontais ar éan. Tá iarracht á déanamh chun cur a gcuinne an chinéachas, feasacht a bhuascailt, comhanna sa chur chun cín, agus sochaí níos cuimsethí agus níos cofirme a chruthú de chách. Si Parliament na Háirpa a chur an podchéile sa a de láthair. Is féad leat éisteach de tuile podchéiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Háirpa.
2: Az Európai Parlamentben létezik egy tisztség, melynek elnevezése egy kicsit a régi időket idézi. Ez a Questor. Nem hallott még róla? Nem csoda, hiszen nem gyakran esik róla szó. A questorok mégis elengedhetetlenek az Európai Parlament megfelelő működéséhez. A questorok tagjai a parlament elnökségének, amellyel sorozatunk egy másik epizódjában már részletesebben foglalkoztunk. Az öt questor alkotja a questorok kollégiumát, amely rendes körülmények között havonta egyszer a plenáris ülések alkalmával ül össze. A questorok kollégiuma a képviselőket és munkakörülményeiket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Ide tartozik például a képviselők orvosi ellátása, utaztatása, irodai berendezései, gyakornokai és nyelvtanfolyamai. Röviden, minden, ami az európai parlamenti képviselők munkájához hozzátartozik. Ahogy az első női questor, Anne Sander a 2024 májusi parlamenti nyílt napokon fogalmazott,
3: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
4: Lényegében, 5-en vagyunk, képviselők, akiket az Európai Parlament azzal bízott meg, hogy az intézmény belső működésével foglalkozzanak. Tehát a mi feladatunk meghatározni a beléptetési és az ügyviteli szabályokat, valamint az étkeztetésre és a képviselők pénzügyi jogosultságaira vonatkozó szabályokat. De a parlament belső működtetésén kívül egyfajta szakszervezetként is funkcionálunk a képviselők számára. Mi képviseljük őket. Ha a házon belül bármivel kapcsolatban gondjuk akadt, hozzánk fordulhatnak. Segítünk nekik például az adminisztrációval való eredményes ügyintézésben.
2: A kvesztorok személyéről az Európai Parlament szavaz, elnökének és 14 alelnökének megválasztását követően. Három fordulós titkos többségi szavazással választják meg őket. Az első két fordulóban a szavazatok abszolút többsége szükséges, a harmadik fordulóban elegendő az egyszerű többség. Az abszolút többség a leadott összes szavazat több mint felét jelenti. Az egyszerű többséghez ezzel szemben csak az szükséges, hogy valamely jelöltre többen szavazzanak, mint a többire külön-külön. De egyáltalán ki jöhet szóba, mint jelölt? Nos, kvesztornak egy képviselőcsoport, vagy legalább 40 képviselő jelölhet egy képviselőt. A kvesztorokat a parlament elnökéhez hasonlóan 2,5 évre nevezik ki. Az elnökség munkájában tanácsadói minőségben vesznek részt, szavazati joguk nincs. Ugyanakkor joguk van javaslatot tenni az elnökség által hozott bármely szabály módosítására, vagy szövegének átfogalmazására. A kvesztorok tevékenységével kapcsolatban minden más képviselőnek jogában áll kérdést feltenni. Kíváncsi, kik alkotják jelenleg a kvesztorok kollégiumát? A tagok listáját és hatásköreit megtalálja az Európai Parlament honlapján. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
5: Az Európai Unió hosszú távú költségvetését több éves pénzügyi keretnek nevezzük. De mire is szolgál pontosan? Egyrészt lehetővé teszi az EU számára, hogy hosszú távú projekteket tervezzen és finanszírozzon, másrészt megszabja, hogy mekkora összegeket áldozhat az egyes szakpolitikai területekre. A több éves uniós költségvetés forrásaiból városok, régiók és vállalkozások, és nem utolsó sorban számtalan diák, kutató és nem kormányzati szervezet is részesül. Hozzájárul ahhoz, hogy uniószerte egészségesebb és biztonságosabb élelmiszerekhez jussunk hozzá, forrásokat különít el új közutak, vasútvonalak és repülőterek építéséhez és a meglévők karbantartásához, továbbá keretet biztosít egy tisztább környezet megteremtéséhez és az EU külső határainak védelméhez. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban az EU hosszú távú költségvetésével, azaz a több éves pénzügyi kerettel foglalkozunk.
2: A több éves pénzügyi keret, ismertebb nevén az MFF, lényegében az EU hosszú távú költségvetési terve. Meghatározza, hogy az EU elsősorban mely kiadási kategóriákra összpontosítsa pénzügyi forrásait, valamint plafonokat állapít meg az egyes kiadási kategóriákra. Ezzel biztosítja, hogy az EU pénzügyi forrásai összhangban legyenek politikai és gazdasági céljaival. Bár az MFF jelenleg egy teljes 7 éves időszakra fogalmaz meg kiadási terveket, az éves költségvetések szerkezetét is jelentősen befolyásolja, és segít egyensúlyt teremteni az uniós országok egymással versengő érdekei között. Számos terület és szakpolitika támogatására irányoz elő pénzügyi forrásokat, a regionális és vidékfejlesztéstől kezdve a humanitárius segítségnyújtáson, a zöld és digitális átálláshoz szükséges beruházásokon át az uniós külpolitikáig.
5: Hogyan jött létre az EU hosszú távú költségvetése? Rövid történeti áttekintés következik. az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget a római szerződések hozták létre 1957-ben. Finanszírozásuk ekkoriban a tagállamok hozzájárulásain keresztül történt. 1970-ben azonban megszületett a saját forrásokról szóló határozat, amely, amint azt a címe is mutatja, saját forrásokkal látta el az Európai Gazdasági Közösséget. A több éves pénzügyi keret koncepciója az 1980-as években született meg, ebben az időszakban ugyanis nem egyszer előfordult, hogy a tanács és a parlament nem tudott időben megállapodni a következő évi költségvetésről. A feleknek végül 1988-ban sikerült megoldást találniuk a problémára. Aláírták az első több éves pénzügyi tervről szóló intézményközi megállapodást. Arra azonban egészen a lisszaboni szerződés hatályba lépéséig 2009-ig várni kellett, hogy a több éves pénzügyi keret intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű rendeletté váljon.
2: A jelenlegi keret a 2021-től 2027-ig tartó időszakra szól, és az uniós költségvetés több mint 1200 milliárd euróban határozza meg. Támogatja az EU prioritásait, például a zöld átállást, a digitális innovációt és a világjárvány utáni helyreállítást. Létrejötte összetett folyamat eredménye. A mostani MFF-ről szóló tárgyalások kezdetekor 2018-ban az EU számos komoly kihívással került szembe, gondoljunk csak a Brexitre, és olyan területekhez kellett rendkívüli forrásokat rendelnie, mint az éghajlatpolitika és a digitális infrastruktúra. Ezt a helyzetet tovább súlyosbította a 2020-ban kitört COVID-19 világjárvány. Intenzív tárgyalásokat követően 2020 végén megállapodás született a soron következő több éves pénzügyi keretről, amely a pandémia által leginkább sújtott uniós gazdaságok újjáépítésére kiegészült a 750 milliárd euró összértékű európai helyreállítási eszközzel. E helyreállítási keret példanélküli módon vissza nem térítendő támogatásokat és hiteleket irányozott elő a tagállamok reformjainak és beruházásainak támogatására.
5: A jelenlegi több éves pénzügyi keretben kiemelt figyelmet kap a zöld és a digitális átállás. Jelentős finanszírozásban részesülnek az éghajlatpolitikai kezdeményezések. Az EU arra törekszik, hogy a hosszú távú költségvetés és az európai helyreállítási eszköz forrásainak legalább 30%-át éghajlatpolitikai célkitűzések elérésére fordítsa. Az EU-nak emellett az is célja, hogy valamennyi uniós régió részesüljön a növekedés előnyeiből. Ez szolgálja többek között a helyreállítási és reziliencia építési eszköz, amely a már említett európai helyreállítási eszköz központi eleme, valamint a kohéziós alap és az európai regionális fejlesztési alap. A jelenlegi pénzügyi keret másik fókusza a kutatás és innováció, így több forrás jut a Horizont Európának, illetve az ágazat egyéb programjainak. Szintén jelentős finanszírozásban részesül az uniós védelem és külpolitika, hatékonyabb fellépést biztosítva az EU számára, a biztonság és a nemzetközi kapcsolatok területén. A rugalmasság továbbra is az MFF alapelve, amely biztosítja, hogy módosítható legyen új kihívások, például infláció, energiaválság vagy geopolitikai feszültségek esetén.
2: 2024. februárjában a változó politikai és gazdasági körülményekre reagálva az EU a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata mellett döntött. A változtatásokra főként azért volt szükség, hogy a költségvetést az inflációhoz lehessen igazítani. Az árnövekedés, amelyet részben az ukrajnai háború idézett elő, az uniós forrásokat is nagy nyomás alá helyezte. Az energiaválságok és a megemelkedett védelmi kiadások szintén szükségessé tették a költségvetés kiigazítását. Az EU úgy döntött, hogy további forrásokat különít el az uniós védelem megerősítésére és a háború sújtotta Ukrajna támogatására. Több szektorban, különösen az energetika és az infrastruktúra területén szintén növekedni kezdtek a költségek. Ennek ellensúlyozására az EU inflációs kiigazításokat hajtott végre, valamint ismét megerősítette a zöld átállás és a technológiai beruházások iránti elkötelezettségét, és további forrásokat különített el a megújuló energia és a digitális infrastruktúra ágazatai számára.
5: A több éves pénzügyi keretről a tagállamok nem egyedül döntenek. Elfogadásának menetét szigorú eljárás szabályozza, amelyben az Európai Parlament is jelentős szerepet kap. Pontosan hogy történik tehát a több éves keret elfogadása?
2: Az MFF rendeletet egy úgynevezett különleges jogalkotási eljárásban kell elfogadni. Ez a döntéshozatali folyamat akkor zárul le, ha a jogszabályjavaslathoz a parlament is egyetértését adta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a parlament jóváhagyja vagy elutasítja a tanács álláspontját. A három fő uniós költségvetési szerv egyikeként a parlament feladata ellenőrizni, hogy az EU éves költségvetéseiben szereplő kiadások megfelelnek-e a több éves pénzügyi keretben meghatározott felső határértékeknek. A parlament ezen kívül felülvizsgálja a költségvetés valamennyi szakaszát, ezáltal biztosítva, hogy rendelkezésre álljanak az uniós célkitűzések végrehajtásához szükséges források, többek között az éghajlatpolitika, az innováció és a társadalmi kohézió területén. A parlament emellett döntő szerepet játszik a keret esetleges félidős értékelésében vagy felülvizsgálatában. A 2024. februárjában végrehajtott módosítások kapcsán például gondoskodott arról, hogy az uniós kiadások az EU mindenkori prioritásait tükrözzék. Bár az MFF-ről folyó viták főszereplői általában a tagállamok, az Európai Parlamentnek jelentős szerepe van a végleges keret kialakításában. Biztosítja, hogy az mind az uniós polgárok igényeinek, mind az EU hosszú távú céljainak megfeleljen.
5: Mivel az EU-nak folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell megküzdenie, és nehéz geopolitikai, illetve gazdasági helyzetekre kell reagálnia, a több éves pénzügyi keret a jövőben is kulcsfontosságú eszköz marad számára az irányvonalak meghatározásához. És amint az MFF 2024-es felülvizsgálatánál is jól látszott, a keret rugalmassága elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU meg tudja őrizni stabilitását, növekedési pályán maradjon, és megfelelően tudjon reagálni a globális válságokra. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europa Radio weboldalán.
6: See on kõikjal. Autos, kodus, telefonis. Mis on? Muidugi, raadio. 13. veebruaril tähistatakse ülemaailmset raadiopäeva. Räägime lähemalt sellest meid kõikjal saatvast meediakanalist, mis kunagi päästis isegi Eiffeli torni. Raadio sai alguse 19. sajandi tehnika uuendustest. Ameeriklane Samuel Morse leiutas telegraafi, sakslane Heinrich Rudolf Hertz avastas raadiolained ning 1899. aastal tegi itaallane Guglielmo Marconi esimese raadiolaine signaalide ülekande Inglismaa ja Prantsusmaa vahel. Prantsusmaal saadab Eiffeli torni püstitatud raadioantenn esimese saatena eetrisse kontserdi 1921. aasta detsembris. Uskumatuna tundub tõsiasi, et veel mõned aastad varem taheti Eiffeli torn lammutada. Eiffeli torn avati 1889. aastal Pariisi maailmanäituseks ja see pidi 20 aastat hiljem lammutamisele minema. Kui torni päästis see, et ta täitis hiiglasliku raadioantenni ülesannet. Ja 12 meetri pikkuse antenniga ulatus torn isegi 324 meetrini. Tagasi põhiteema juurde. Mõned meist mäletavad veel kindlasti vanaaegseid tohutult suuri raadioapparaate. Väikesed transistorraadiod ilmuvad pärast teist maailmasõda ja sellest ajast peale saab raadiot kuulata kõikjal. 1980. ja 90. aastatel toimub üleminek. FM-raadio hakkab taanduma ja annab teed DAB-tehnoloogiale, ehk digitaalsele raadioringhäälingule ja satelliitringhäälingule. Käesoleva sajandi esimeses kümnendis tuli kätte taskuhäälingu ja internetiraadiote aeg. Raadio on seega aja jooksul pidevalt edasi arenenud. See on võimas suhtlusvahend, mis teenib inimkonda kogu selle mitmekesisuses ja annab võimaluse pidada demokraatlikku arutelu. Raadio on ühtlasi maailma kõige rohkem tarbitav meediakanal ja just sel põhjusel on ka Euroopa Parlament otsustanud toota oma audiosisu. Seda saab muuhulgas kuulata europarl.audio veebisaidil.
7: Vi è mai capitato che un alimento acquistato al supermercato venga poi richiamato? E sapete come conservare gli alimenti in modo sicuro dopo una calamità o un'emergenza? Se salta la corrente e gli alimenti nel congelatore si scongelano, entro quando potete comunque mangiarli?
8: Tutti questi esempi riguardano la sicurezza alimentare, che mira a garantire un elevato livello di protezione della salute e della vita umana. Gli aspetti trattati sono numerosi e vanno dall'igiene alimentare all'etichettatura, all'imballaggio, fino alla tracciabilità del prodotto. Ogni anno 600 milioni di persone nel mondo contraggono 200 tipi diversi di malattie che possono essere trasmesse dagli alimenti. Per tentare di prevenirne la diffusione, l'Unione Europea ha adottato alcuni degli standard di sicurezza alimentare più rigorosi al mondo. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione Europea per garantire la sicurezza alimentare.
7: La sicurezza alimentare si basa su dati scientifici per garantire che gli alimenti immessi sul mercato non contengano sostanze dannose per la salute. Comprende tutte le pratiche volte a preservare la qualità degli alimenti per evitare contaminazioni e malattie, per esempio a causa di incidenti, controlli inadeguati, frodi alimentari o eventi naturali. Ogni anno nel mondo una persona su 10 contrae malattie trasmesse dagli alimenti. I più colpiti sono i giovani e le persone più povere. L'Unione Europea ha adottato politiche di ampio respiro per garantire alimenti sicuri e nutrienti, norme rigorose in materia di salute animale e protezione delle piante e informazioni chiare in merito all'origine e agli ingredienti sulle etichette. L'obiettivo è di tutelare la salute umana e gli interessi del consumatore.
8: All'origine delle politiche europee in questo campo vi sono due fattori: la necessità di un mercato comune e la risposta alle crisi sanitarie. Quando nel 1957 è nata la Comunità Economica Europea, il suo obiettivo era quello di armonizzare le leggi in materia di alimentazione per favorire il commercio e la concorrenza leale. Le gravi carenze della normativa sono emerse chiaramente negli anni 80 e 90, crisi come quella dell'encefalopatia spongiforme bovina, comunemente nota come morbo della mucca pazza, e della contaminazione da diossina, hanno sottolineato la necessità di adottare misure di sicurezza alimentare rigorose e centralizzate. Così, nel 2002, l'Unione ha istituito l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e ha approvato il regolamento sui principi generali della legislazione alimentare. E ciò per tutelare la salute dei consumatori e rafforzare la fiducia dei cittadini nella filiera alimentare.
7: Nel maggio 2020, la Commissione Europea ha presentato la strategia Dal produttore al consumatore, un insieme di iniziative politiche che rappresenta un elemento centrale del Green Deal europeo. L'obiettivo è di accelerare la transizione verso un sistema alimentare sostenibile con un impatto ambientale neutro o positivo.
8: La strategia prevede diverse misure altamente incisive, come ridurre l'uso dei pesticidi chimici, dei fertilizzanti e degli antibiotici, promuovere l'agricoltura biologica e garantire la tracciabilità e la trasparenza degli alimenti. L'obiettivo è di rimediare ai cambiamenti climatici, proteggere la biodiversità e migliorare la salute pubblica. La strategia punta anche a combattere le frodi alimentari e ad accrescere la resistenza dei sistemi alimentari a crisi come le pandemie e gli shock climatici.
7: Il tutto si basa su un insieme di disposizioni che riguardano l'intera filiera alimentare e prevedono requisiti e controlli rigorosi in ogni fase. Spiccano in particolare le regole sull'igiene alimentare, la salute e il benessere degli animali, i controlli fitosanitari e i requisiti di etichettatura degli alimenti.
8: L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, istituita nel 2002, è l'organo scientifico della politica europea in materia di sicurezza alimentare. Si occupa innanzitutto di fornire consulenze scientifiche indipendenti e analisi dei rischi in merito alla sicurezza di alimenti e mangimi. Valuta i rischi legati alla filiera alimentare, dal produttore al consumatore, e pubblica i pareri scientifici che orientano le politiche e le leggi dell'Unione. Inoltre, lavora in stretta collaborazione con le autorità nazionali per la sicurezza alimentare, promuovendo un approccio armonizzato alla comunicazione e alla valutazione dei rischi.
7: Per esaminare le misure proposte, il Parlamento europeo si avvale di commissioni come quella per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. In questo modo garantisce la conformità ai più alti standard di sicurezza e protegge gli interessi del consumatore.
8: Per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione Europea, tutti devono fare la loro parte, dai politici agli scienziati, ai produttori fino ai consumatori. Con le sue norme e la sua promozione di una cultura basata su sicurezza e responsabilità, l'Unione intende fissare un nuovo standard globale per garantire che gli alimenti che finiscono sulle nostre tavole siano sicuri, nutrienti e prodotti in modo sostenibile.
7: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
9: Zamislite sljedeće. Rano je jutro, a vi ste na željezničkom kolodvoru. Mirisi svježih peciva, kave i metala miješaju se u zraku. Na oglasnoj ploči dolazaka prikazuju se imena gradova na različitim jezicima, a ponekad i različitim pismima. Dvoje prijatelja se opraštaju. Putnik s ruksakom po treći put provjerava ima li sve sa sobom. A vi držite putnu kartu bez navedenog odredišta, jer vas zapravo vodi na nekoliko njih. Ona ne otkriva kamo idete, nego koliko ste daleko spremni ići. Ta putna karta je Interrail propusnica. Interrail propusnica dio je europske priče od 1972. A temelji se na ideji da ljude povezuje kretanje. Putujući prema nekom odredištu, u gradovima i na kolodvorima, putevi im se sjeku. Još 1959. uvedena je Eurail propusnica, koja osobama koje borave izvan Europe omogućava putovanje vlakom u brojnim europskim zemljama. No za osobe koje su boravile u Europi, ta mogućnost nije postojala. Stoga su se Europljani počeli pitati zašto ne postoji takva putna karta i za njih. Njihova želja ostvarila se 1972. Međunarodna željeznička unija osnovana 1922. radi obnove i ponovnog povezivanja željezničkih sustava nakon Prvog svjetskog rata, te je godine slavila okruglu 50. godišnjicu. Kako bi obilježila taj jubilej, osmislila je nešto uistinu značajno i inovativno. Jedinstvenu putnu propusnicu kojom se mladima omogućuje putovanje vlakom diljem Europe. Zamišljena je kao jednokratna karta i nazvana Interrail. Bila je namijenjena mladima do 21. godine za putovanje vlakom u 21. zemlji. Interes je bio golem. Prodano je oko 100.000 Interrail propusnica. Potražnja je bila toliko velika te Međunarodna željeznička unija odlučila učiniti tu ponudu trajnom. No priča o Interrailu nije tu završila. Što vam on danas nudi? Pola stoljeća poslije, broj zemalja sudionica je porastao. S pomoću Interrail Global propusnice možete putovati u 33 zemlje, od grčkih otoka pa sve do arktičkog kruga. Snižene cijene propusnice namijenjene su putnicima mlađima od 28 i starijima od 60 godina, no danas svi mogu koristiti Interrail propusnicu. Započeti tu pustolovinu nikad nije bilo lakše. Trebate samo posjetiti internetsku stranicu interrail.eu, odabrati trajanje putovanja od nekoliko dana do najviše 3 mjeseca, te kategoriju propusnice koja najbolje odgovara vašim potrebama. I propusnica za putovanje diljem Europe je vaša. Brzi, regionalni i noćni vlakovi, a na nekim mjestima čak i trajekti, dio su iste mreže. Jedino što trebate imati na umu je da mjesto u nekim vlakovima treba rezervirati. Možete slijediti predloženi plan puta ili osmisliti vlastiti. Sve u svemu, fleksibilnost je velika prednost. Možete izmijeniti plan puta dok putujete, ovisno o tome kamo idete. To znači da možete ostati dulje u gradu koji vas uistinu očara. Možete promijeniti smjer. Možete sići negdje s vlaka samo zato što vam ime mjesta zvuči zanimljivo. Imate priliku zaputiti se u nepoznato i otkriti mjesta koja nisu uobičajena turistička središta. Čak i ako putujete sami, neće biti teško upoznati druge putnike. Inicijativa Interrail postala je toliko popularna da je samo 2024. kupljeno više od 746.000 propusnica koje su pokrile više od 1,4 milijardi kilometara. No zašto je to važno? Putujući vlakom, pridonosite razvoju održivijeg turizma, smanjujete negativan utjecaj turizma na okoliš i suzbijate klimatske promjene. Stefania Skevi iz Grčke imala je 24 godine kada je s ruksakom punim grickalica i instant fotoaparatom krenula na put Mediteranom. Od sjeverne Italije do Azurne obale, pa skroz na sjever, sve do povijesnog grada Dunkirka. Poslušajmo kako je Interrail utjecao na njezino poimanje Europe. Interrail je promijenio moje razumijevanje daljina. Od sanjivih litica u Liguriji do pograničnog sela Ventimiglia. Sklopiš na trenutak oči i otvoriš ih u Francuskoj. Otkrivaš gradove koji ti se čine kao iz nekih drugih vremena, zahvaljujući njihovoj jedinstvenoj arhitekturi, hrani, ritmu života. No istovremeno osjećaš neku povezanost. Trgovi ti se počinju činiti poznatima. Atmosfera u kafiću je ista, iako se govori nekim drugim jezikom. Razgovori se vrte oko istih pitanja, poput identiteta, demokracije, budućnosti. Različiti jezici koji su u suštini Europa. Do novih političkih rasprava u Interrailu došlo je 2016. Europski parlament počeo je razmatrati kako iskoristiti potencijal Interraila za nadilaženje stereotipa i povezivanje mladih diljem Europe, čineći pritom propusnicu još dostupnijom. Ideja vodilja bila je da Interrail ne predstavlja samo putovanje iz razonode, nego poglavito ulaganje u vlastita znanja, znatiželju i bolje razumijevanje Europe. Manfred Weber, zastupnik u Europskom parlamentu, predočio je tu ideju pitanjem. Što kad bismo u budućnosti svakom Europljaninu koji napuni 18 godina dali na dar u ime Europske unije Interrail propusnicu, kako bi tijekom 3 tjedna mogao iskusiti svakodnevni život diljem Europe? Ta se ideja ostvarila 2018. u obliku inicijative Discover EU, Zahvaljujući njoj, 18-godišnjaci imaju priliku dobiti besplatnu Interrail propusnicu i otkriti Europu u vlastitom aranžmanu. Prijave su otvorene 2 puta godišnje. Mladi ispunjavaju kratak kviz o Europskoj uniji, a odabrani sudionici dobivaju Interrail propusnicu. Postoji jedno važno pravilo. Putovati prvenstveno vlakom. Inicijativa Discover EU provodi se i danas u sklopu programa Erasmus+. Priča o Interrailu, koja je počela kao jednokratna putna karta, prerasla je u čin odrastanja. Ona je otvoren poziv svima koji borave u Europi, neovisno o njihovoj dobi. Poziv da se ukrcaju u vlak, prelaze granice i iskuse iz prve ruke kako žive drugi Europljani. Stoga nabavite i vi svoju Interrail propusnicu i krenite u pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.

0: Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice so bile ključne na poti evropskega povezovanja. Maastrichtska pogodba je z uvedbo pomembnih političnih, gospodarskih in družbenih sprememb postavila temelje za Evropsko unijo, kot jo poznamo danes. Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice sta gradili na tej osnovi. Osredotočili sta se na institucionalna vprašanja in priprave unije na širitev. Pogodbe odražajo dinamičnost in prilagodljivost Evropske unije ter njeno sposobnost izvajanja reform in odzivanja na nove izzive in priložnosti. Unija se še naprej širi in spreminja, zato te pogodbe ostajajo temelj njene strukture in delovanja. Več podkastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Ön mennyit tud az Európai Parlament elnökéről? Nyilván hallotta már a nevét, és úgy gondolja, hogy fontos szerepet tölt be az Európai Unióban. Nos, lássuk, mit érdemes még tudni róla. A parlament elnöke szempontjából minden az európai választásokkal kezdődik. Ezeket 5 évente tartják, de elnököt 2,5 évente választ a parlament. Ez nem volt mindig így. 1979-ig a parlament elnökeit 1 vagy 2 évre választották. 1979 óta minden parlamenti ciklusban az első elnök választásra az európai választásokat követő első plenáris ülésen kerül sor, rendszerint júliusban. A másodikat 2,5 évvel később az 5 éves parlamenti ciklus felénél tartják. A legutóbbi elnökválasztás 2024. július 16-án volt, amikor a parlament újabb 2,5 évre, a 2027. januárjáig tartó időszakra Roberta Metsolát választotta meg.
2: Ez a parlament továbbra is minden európai háza marad. Közösen kell kiállnunk a remény politikájáért, amellett az álom mellett, amelyet Európa testesít meg. Azért a jövőképért, amelyben elődeink hittek, de még nem valósult meg. 2,5 év elteltével továbbra is arra törekszem, hogy az emberek visszanyerjék lelkesedésüket és Európába vetett hitüket. Az abba vetett hitet, hogy közös térségünket biztonságosabbá, igazságosabbá, méltányosabbá és egyenlőbbé tehetjük. A hitet, hogy együtt erősebbek és jobbak vagyunk. A hitet, hogy a mi Európánk mindenki Európája.
1: De hogyan lesz valaki az Európai Parlament elnöke? Jelöltet a parlament egyes képviselőcsoportjai állíthatnak, vagy legalább 36 képviselő. Az elnök az a jelölt lesz, aki a titkos szavazáson megszerzi a szavazatok abszolút többségét. Ehhez néha több fordulóra is szükség van. Ha 3 forduló után még mindig nincs győztes, akkor a tisztség sorsa a 3. fordulóban legtöbb szavazatot szerző 2 képviselő között dől el. Az elnököt a leadott szavazatok abszolút többségével, nem pedig a képviselők abszolút többségével kell megválasztani. Ez azt jelenti, hogy a tartózkodásokat, valamint az érvénytelen és az üres szavazatokat nem veszik figyelembe a szavazatok összeszámlálásakor. Roberta Metsolát legutóbb már az első fordulóban megválasztották, 720 képviselő közül összesen 699-en adták le a voksukat, közülük 562-en pedig rászavaztak. A megválasztott elnöknek megbízatása alatt az egyik legfontosabb feladata a plenáris ülések levezetése. Ő nyitja meg, szakítja félbe és rekeszti be az üléseket. Ő dönt továbbá a módosítások elfogadhatóságáról, a parlamentnek a tanácshoz és az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseiről, valamint arról, hogy a napirendre kerülő jelentések megfelelnek-e a parlament saját eljárási szabályzatának. Biztosítja a rend fenntartását, megadja a szót, lezártnak nyilvánítja a vitákat, szavazásra bocsátja az egyes ügyeket és kihirdeti a szavazások eredményét. Az elnök felel továbbá az intézmény eljárási szabályzatának betartatásáért, valamint ő irányítja a parlament minden tevékenységét és képviseli az intézményt jogi ügyekben. Mindezek mellett ő elnököl a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezletének az ülésein, és ő vezeti a parlament elnökségének a találkozóit is, amelynek rajta kívül a 14 alelnök és az 5 kvesztora tagja. Ha ezek a testület és tisztségnevek nem ismerősek, nem kell aggódnia. Podcast sorozatunk más epizódjaiban részletesen foglalkozunk velük. Az elnök munkájának igen fontos része az is, hogy nemzetközi szinten és a többi európai intézménnyel szemben képviselje az Európai Parlamentet. Ebben a minőségében rendszeresen utazik hivatalos látogatásokra a világ minden tájára. De ez még nem minden. A parlament elnöke az Európai Tanács minden ülése előtt beszédet mond. Kifejti az Európai Parlament álláspontját a napirenden szereplő témákkal kapcsolatban, és megvitatja őket a jelenlévő állam- és kormányfőkkel. Miután a képviselők megszavazták, az elnök szentesíti aláírásával az Európai Unió költségvetését. A miniszterek tanácsával közös együttdöntési eljárás keretében elláthatja az elnöki teendőket a parlament és a tanács képviselőiből álló egyeztető bizottságban. Ezen kívül a tanács elnökével együtt aláírja az együttdöntési eljárás keretében elfogadott valamennyi jogi aktust. Végezetül az elnökhöz érkeznek be a védnökség iránti felkérések is. A védnökség révén a parlament erkölcsi támogatást nyújt különféle általa támogatott ügyekhez és rendezvényekhez. Évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja, és csak bizonyos feltételek mellett. Láthatjuk tehát, hogy a parlament elnöki tisztje kulcsfontosságú az Európai Unió működése szempontjából, és nagy felelősséggel jár. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europal Radio weboldalán.
3: Preostale prašume i stare šume u Europi više su od pukog zbira drevnih stabala. To su živi ekosustavi u kojima obitavaju brojne vrste i koji skladišti ogromne količine ugljikovog dioksida, te su ključni dio naše prirodne baštine. Unatoč njihovoj presudnoj ulozi u borbi protiv klimatskih promjena, prijeti im nestanak. U ovoj epizodi podcasta Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo, govorimo o tome kako Europska unija štiti te dragocjene šume. Prašume na našem kontinentu rijetke su, malene i rascjepkane. Točnije čine manje od 3% ukupnog šumskog područja Europe. Otprilike 90% europskih prašuma i starih šuma nalazi se u Bugarskoj, Finskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Riječ je o nedirnutim prirodnim ekosustavima na koje su ljudi malo ili nisu uopće utjecali, a biljni i životinski svijet u njima buja kao što je i stoljećima prije. Te šume imaju ključnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti, apsorpciji i skladištenju ugljikovog dioksida, osiguravanju pitke vode, reguliranju lokalnih klimatskih uvjeta i održavanju zdravlja ljudi. U njima također obitavaju i mnoge ugrožene vrste. Jedna od najvećih i najpoznatijih starih šuma u Europi je Bjeloveška šuma. Ona se proteže preko granice između Poljske i Bjelarusa. Riječ je o jednoj od posljednjih prašuma u Europi koja obiluje divljim vrstama, uključujući europskog bizona koji je bio gotovo istrebljen. Šuma je i lokalitet svjetske baštine UNESCO-a. Još jedan primjer stare šume u Europi netaknute su Karpatske šume koje se protežu Rumunjskom, Slovačkom i Ukrajinom. Te ogromne prašume među najvećim su netaknutim šumama umjerenog pojasa u Europi. Stanište su nekih od najpoznatijih divljih životinja na kontinentu, uključujući medvjede, risove i vukove. Austrijski nacionalni park Kalkalpen još je jedan upečatljiv primjer stare šume pod zaštitom Europske unije. Smješten je u Alpama i najveće je austrijsko područje sa statusom zaštićene divljine, u kojem se nalaze drevne bukove šume. Pruža utočišta rijetkim vrstama poput risova, tjetlića i sova. Unatoč njihovoj važnosti za okoliš i zaštitu koju im pružaju UNESCO i Unija, stare se šume suočavaju s ozbiljnim prijetnjama poput intenzivne nezakonite sječe stabala, klimatskih promjena i prekomjernog turizma. Prašume i stare šume nezamjenjive su i stoga su ključni prioritet Europske unije. Tijekom godina Unija je razvila niz politika, strategija i pravnih okvira kako bi zaštitila te ekosustave za buduće generacije. Razmotrimo pobliže neke od njih. Jedna od ključnih inicijativa je mreža Natura 2000, najveća koordinirana mreža zaštićenih područja u Uniji. uključuje i kopnena i morska područja. Mrežom su obuhvaćene Bjeloveška šuma i dijelovi Karpatskih šuma. Cilj je mreže Natura 2000 zaštititi prirodu i osigurati održivo korištenje prirodnih resursa. U okviru Europskog zelenog plana Unija je pokrenula strategiju za biološku raznolikost do 2030. Njome se utvrđuju ambiciozni ciljevi za zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti i zaštitu europskih prirodnih staništa. Jedna od ključnih obveza u ovoj strategiji je pružiti strogu zaštitu svim preostalim prašumama i starim šumama u Uniji. To znači da nije dozvoljeno zadirati u njih. Zabranjeni su sječa, razvoj infrastrukture i ljudski utjecaj koji bi mogli narušiti njihovu prirodnu ravnotežu. Osim toga, strategijom se utvrđuje cilj sadnje najmanje 3 milijarde stabala do 2030. radi obnove narušenih ekosustava i poboljšanja šumskog pokrova. Međutim, naglasak nije samo na sadnji stabala. Potrebno je posaditi odgovarajuća stabla na odgovarajuća mjesta, jer se samo tako može doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti i prilagodbi klimatskim promjenama. Europska komisija donijela je u srpnju 2021. strategiju Unije za šume do 2030. Njome se dopunjuje strategija za biološku raznolikost i stavlja naglasak na održivo upravljanje šumama i njihovu obnovu. Cilj je povećati otpornost europskih šuma na klimatske promjene i promicati prakse koje pogoduju okolišu i lokalnim zajednicama. To uključuje potporu održivom gospodarenju šumama, kako bi se postigla ravnoteža između gospodarskih potreba i očuvanja okoliša. Među mjerama je i poticanje uporabe drvnih proizvoda iz šuma kojima se gospodari na održiv način uz istodobnu zaštitu ekosustava starih šuma. Promicanje alternativnih gospodarskih aktivnosti kao što su ekoturizam ili proizvodnja nedrvnih proizvoda poput meda ili ljekovitog bilja također su obuhvaćeni tom strategijom. Te aktivnosti osiguravaju održive izvore prihoda i održavaju šume netaknutima. Strategija

0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február 7-én egy délkelet-hollandiai városban, Maastrichtban írta alá az akkori 12 tagország. A dokumentum a tagállamok ratifikációja után 1993. november 1-én lépett hatályba. A szerződés több szempontból is korszakos jelentőségű volt. Először is, hivatalosan is létrejött az Európai Unió, így az Európai Gazdasági Közösség egy szorosabban és több területen együttműködő szövetségé alakult át. A Maastrichti szerződés további fontos újításként bevezette az uniós polgárság intézményét, amely lehetővé tette a polgárok számára, hogy az Európai Unión belül szabadon mozogjanak és ott bárhol letelepedhessenek. Emellett az európai önazonosság és egységérzését erősítette az is, hogy az uniós polgárságnak köszönhetően a tagállamok állampolgárai bármely uniós országban jelöltként indulhatnak és szavazhatnak a helyi és az európai választásokon. A Maastrichti szerződés következő lényegi eleme a gazdasági és monetáris unió részletes terve volt. Az elképzelés és megvalósítás az euró bevezetésében teljesedett be. A közös pénznem arra volt hivatott, hogy fokozza a gazdasági stabilitást és megkönnyítse az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, illetve az unión belüli utazást. További újdonság volt, hogy a szerződés három pillérre helyezte az Európai Uniót. Az európai közösségek, valamint a gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák szolgáltak első pillérként. A közös kül- és biztonságpolitika alkotta a második pillért, amely azt kívánta szavatolni, hogy az uniós országok egységes külső jelenléttel, valamint összehangolt biztonsági stratégiával rendelkezzenek. Végezetül utolsó pillérként megjelent a bel- és igazságügy területe, amelyen belül megkezdődött a bűnüldözési, igazságügyi és bevándorlásügyi együttműködés.
0: A szerződés nagymértékben megerősítette az Európai Parlament szerepét. Az együttdöntési eljárás bevezetésével ugyanis kiterjesztette a parlament jogalkotási hatáskörét. Így az intézmény számos szakpolitikai területen az Európai Unió tanácsa mellett társjogalkotói rangra emelkedett. A szerződés az Európai Bizottságra vonatkozóan is nagyobb befolyást biztosított a parlamentnek. Azóta ugyanis a képviselők hagyhatják jóvá, illetve utasíthatják el a bizottság elnöki posztjára jelölt személy, illetve az egész biztosítástület kinevezését. Ezen kívül a parlamentnek a Maastrichti szerződés óta a költségvetési kérdésekben is nagyobb súlya van, így az intézmény jobban ellenőrizheti az EU költségvetését. A parlament szerepét érintő változások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamata átláthatóbbá váljon, és még inkább a polgárok akaratát tükrözze.
1: A Maastrichti szerződést később az amszterdami és a nizzai szerződés igazította az aktuális fejleményekhez.
0: Az amszterdami szerződést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-én lépett hatályba. Elsődleges célja az volt, hogy egyszerűsítse az uniós intézmények működését, és így felkészítse őket az EU jövőbeli bővítéseire. Bevezette az úgynevezett megerősített együttműködés lehetőségét. Ezzel a módszerrel az érdekelt tagállamok összefoghattak, és bizonyos területeken akkor is együttműködhettek, ha más tagországok nem akartak azonnal csatlakozni hozzájuk. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a bővülő EU-ban a tagországok különböző igényei és érdekei ne csorbuljanak. Az amszterdami szerződés egy szociális fejezetet is beemelt az uniós jogba, és ezzel ráirányította a figyelmet a szociális jogokkal, a foglalkoztatással és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos területek fontosságára. További célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, amely az uniós országok szorosabb együttműködését eredményezte olyan területeken, mint a menekültügy, a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. A szerződés megerősítette a közös kül- és biztonságpolitikát is, létrehozta ugyanis az uniós fődiplomata, vagyis az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét. Ez nagyban elősegítette, hogy az unió nemzetközi szintéren egységesen tud fellépni. Az amszterdami szerződés emellett az unió hatékonyabb működése céljából intézményi reformokat vezetett be. Kiterjesztette az együttdöntési eljárást, amelynek értelmében a parlament bizonyos esetekben a tanáccsal közösen végezte a jogalkotási munkát, és más területen is növelte az Európai Parlament hatáskörét.
1: február 26-án a tagállamok aláírták a Nizzai szerződést, amely 2 évvel később lépett hatályba. Fő feladata az volt, hogy felkészítse az EU-t addigi történelme legnagyobb bővítésére, amely 2004-ben 10 új tagország, köztük Magyarország csatlakozásával valósult meg. A szerződés kiigazította a szavazati súlyokat a tanácsban, megváltoztatta az Európai Bizottság összetételét, és bővítette azokat a területeket, ahol a tanácsnak minősített többségi szavazást kellett alkalmaznia. Mindezekre a változásokra azért volt nagy szükség, hogy az EU döntéshozatali folyamatai a nagyobb számú tagországgal is hatékonyak és eredményesek maradjanak.

0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
3: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
2: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
3: Radio 6023.
2: Comoda,
3: viva,
2: sempre al tuo fianco.
4: Radio 6023.